ben. Patlıcana balcan, kepire felhen. Fincana fulcan, oluğa da körten. Tahterevalliye, hangi höç derik biz? Hangi höç derik biz?